0: Ruslan. Ruslan kehet KTP. Eta aing rek mawa beas raskin kudu aya KTP jeung bantuan naon aya teh?
1: BLT.
0: BLT, non BLT artinya
2: bantuan langsung tunai.
0: Oh,